A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. A városvezetés, a lakosság és a szervezetek írásos javaslatait várja a Dunaújváros egészségügyért díjra, amely Dunaújvárosban praktizáló vagy már nyugdíjba vonult orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak vagy a városban egészségügyi tevékenységet folytató kollektívának ítélhető oda. Az elismeréssel elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A díj adományozását bárki kezdeményezheti, a felterjesztésnek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy közösség nevét és elérhetőségét, a jelölt tevékenységének általános ismertetését és a méltatni kívánt munka részletes leírását, valamint a javaslattevő nevét, elérhetőségét és saját kezű vagy elektronikus aláírását, írja a FEOL. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal is sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tűzijáték, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Különleges légköri jelenséget örökített meg a MET figyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. A tűzoltók hétfőn délután fejezték csak be az utómunkálatokat Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület égett a vasúti sínek mellett. A vasárnap délelőtt keletkezett tűzben körülbelül 50 hektárnyi terület volt érintve. A Rétszilasnál felcsapott lángok több órára megbénították a vasúti forgalmat is. A pécsi fővonalon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek Sárbogárd és Simontornya között. Főorvosi főnővéri értekezet keretében az augusztusban szolgálati elismerésben részesülő munkatársakat köszöntötték Dunaújvárosban. A Szent Pantaleon Kórház több évtizede áldozatos hivatást folytató kollégáit ünnepelte. Az emléklapokat a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház megbízott főigazgatója, dr. Kővágó Levente és dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató adta át. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő után köszöntötték Kovács Éva diabetológiai szakápolót a belgyógyászati összevont osztályról, Tesinski Szilvia osztályos adminisztrátort az infektológiai osztályról. További díjazottak a FEOL portálon. Augusztus 20-án a gyönyörűen felújított Mondbach kúria adott otthont a Dunaújváros ünnepének, ami egyben nyárbúcsúztató fesztivál is volt. Az államalapítás ünnepe a múlt értékeiről és a közös jövőnkről is szól. Pintér Tamás polgármester ünnepi beszédében Szent István örökségét állította a középpontba, és arra emlékeztetett, hogy egy közösség akkor maradhat erős, ha képes alkalmazkodni a változásokhoz, miközben megőrzi legfontosabb értékeit. Az új kenyér megszentelése és megszegése pedig szép jelképe volt annak az összefogásnak, amelyre egy közösségnek mindig szüksége van. Augusztus végétől országjárásra indul a Tisza kormány, több tagja erről Magyar Péter beszélt, név szerint említette Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert, Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, Orbán Anita külügyminisztert, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert. Kétfehér vármegyei várost is felkeres. A felsorolást Dunaújvárossal kezdte, majd utolsó vidéki helyszínként Székesfehérvárral fejezte be. Részletek a feol.hu-n. Gyászol a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola. Mint közösségi oldalukon közölték, elveszítették Bogdánné Garamvölgyi Judit, nyugalmazott tanítónőt, akit nagyon szerettek. Magával ragadó személyisége, elegáns megjelenése, kedves mosolya, mély barna tekintete megérintette őket, hordozzák emlékét. Az elhunyt pedagógus mindenkivel jó kapcsolatot ápolt, amiért sok gyermek, szülő és pedagógus kolléga hálával gondol rá. Élete volt a tanítás hivatását szakmai alázattal. A pedagógia legmagasabb szintjén művelte, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejér vármegyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a No Doubt, a Just the Girl-ler, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Banks. Együtt rádiózunk a mai napon is délig, a hosszú hétvége utolsó napján.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Gwen Stefani csapata ébresztett minket, ez volt a Jazz Girl ad No Dubtól. Ameddig megkeverjük a kávét, én is ezt fogom egyébként tenni. Előkészítem a napi érdekességeket is, és természetesen a témákat is, hamarosan jövök. Meghallgatjuk addig a Backstreet Boys-t a Larger Than Life-val, na meg előtte a Destiny's Child-ot, ugyanis a Survivor-t indítom most elsőként itt a Best-en a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life ébresztett minket a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, vasárnap, a Bencék a névnaposak. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival. Most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Vanessa Amrózi itt lesz velem majd a hírek után. Az Absolutely Everybody-val majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 000 gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50

0: Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás még péntek délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Rekordot döntött júliusban a használt autó behozatal Magyarországon. Az erős forint árfolyamnak köszönhetően mintegy 16 ezer külföldi jármű kapott hazai rendszámot. A belföldi piac is pörög, a múlt hónapban több mint 85 ezer személygépkocsi cserélt gazdát. A statisztikák szerint az év első 7 hónapjában majdnem 600 ezer autó került új tulajdonoshoz, a szakértők pedig úgy látják, komoly esély van a tavalyi 922 ezeres éves forgalmi csúcs megdöntésére is. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett.
1: Legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tüci játék, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb terep tárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az időjósok szerint

0: Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A füstláng nélkül szólt a Uniktól az elmúlt 2,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent a két énekesnő számára, azt is el fogom árulni. 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk, ugyanis az Amerikai Film Akadémia bejelentette, hogy bővül a tagok száma, akik ebben részt vennek. Egyébként ők ítélik oda az Oscar-díjat is, és most magyar tagok is meghívást kaptak ebbe a testületbe, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent a magyar tagok számára, és hogy egyébként mi újság van így az Amerikai Film Akadémia házatájékán. És végül 9 óra után pedig egy sport, és nem foci, nem kosárlabda, nem Forma 1, hanem irány az Európa bajnokság méghozzá az atlétikában, ugyanis történelmi magyar ezüstérem született, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy a tankcsapda biztos, hogy itt lesz velem még a Pesten megjelent Istennel. Ők érkeznek hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk a Maroon 5-tól a Makes Me Wonder, most itt a Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb zenékkel, és itt lesz velünk Beyoncé és Taylor Swift is, de nem zenélni fognak a csajok, hanem bekerültek a kongresszusi könyvtárba, úgyhogy erről hozok egy kis beszámolót, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam, méghozzá az Ébredés és a Napirítás mellé föl fog minket rázni a Spice Up Your Life-val majd a Spice Girls.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapd le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. A városvezetés, a lakosság és a szervezetek írásos javaslatait várja a Dunaújváros egészségügyért díjra, amely Dunaújvárosban praktizáló vagy már nyugdíjba vonult orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak vagy a városban egészségügyi tevékenységet folytató kollektívának ítélhető oda. Az elismeréssel elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A díj adományozását bárki kezdeményezheti, a felterjesztésnek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy közösség nevét és elérhetőségét, a jelölt tevékenységének általános ismertetését és a méltatni kívánt munka részletes leírását, valamint a javaslattevő nevét, elérhetőségét és saját kezű vagy elektronikus aláírását, írja FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejér vármegyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé és Taylor Swift is bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és zenél nekünk és felrázza majd a reggelünket, majd George Michael az Outside-dal, na meg Nelly, szó szerint rázódunk, ugyanis a Ride With Me-vel indul.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani, a legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jones and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok én is Taylor Swiftnek, meg Beyoncé-nak, és a folytatásban pedig nem velük, hanem a legjobb zenékkel megyünk tovább, bár ők is énekelhetnének, de itt lesz velem George Michael és az Outside, aki majd megindítja ezzel a dallal a reggelünket, de most Kellyt és a Work-ot indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a névnaposok, a Bencék, Isten értesse őket. Hamarosan megyünk tovább a legjobb zenékkel, folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet, jönnek a hírek, és utána már Paul Johnson slágere szólni is fog a Get Get Dani így a reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Vasárnap is egy tucatnyi szatmárberegi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Összesen 14 porta nyit ki, Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóság

0: A bíróságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Rekordot döntött júliusban a használt autó behozatal Magyarországon. Az erős forint árfolyamnak köszönhetően mintegy 16 ezer külföldi jármű kapott hazai rendszámot. A belföldi piac is pörög, a múlt hónapban több mint 85 ezer személygépkocsi cserélt gazdát. A statisztikák szerint az év első 7 hónapjában majdnem 600 ezer autó került új tulajdonoshoz, a szakértők pedig úgy látják, komoly esély van a tavalyi 922 ezeres éves forgalmi csúcs megdöntésére is. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás még péntek délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. A tűzoltók hétfőn délután fejezték csak be az utómunkálatokat Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület égett a vasúti sínek mellett. A vasárnap délelőtt keletkezett tűzben körülbelül 50 hektárnyi terület volt érintve. A Rétszilasnál felcsapott lángok több órára megbénították a vasúti forgalmat is. A pécsi fővonalon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek Sárbogárd és Simontornya között. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adómentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Eszterfem a legjobb zenék, Péter Fibori és Keszti Péter aranyozta be a reggelünket, ez volt a Csak te meg én, egy zseniális, hogy ez a duett egyébként létrejött, és ez már a második dal, amit a két szerző és énekes letett az asztalra, imádom mindkettőjüket, és természetesen még ebből az órából van hátra, úgyhogy folytatjuk az ébredést és a napindítást most Brandyval, és szól a What About Us most itt a Besten. Dogchild, Big Rocker.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig irány Hollywood, ugyanis bővült a Amerikai Filmakadémia, és magyar tagokat is hívtak a társaságba, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk a Mester 3-as, hogyha lehet így mondani, már hogyha a 2000-es évekről van szó. Szóval Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hozzá majd a Kivitu, mit majd 8 óra után valamikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Rest FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdőzi RT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. A tűzoltók hétfőn délután fejezték csak be az utómunkálatokat Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület égett a vasúti sínek mellett. A vasárnap délelőtt keletkezett tűzben körülbelül 50 hektárnyi terület volt érintve. A Rétszilasnál felcsapott lángok több órára megbénították a vasúti forgalmat is. A pécsi fővonalon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek Sárbogárd és Simontornya között. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvénnyel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal is sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tűzijáték, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Daft Punk, méghozzá az All Around the World-el, a kezdés pedig a Westlife-é, és szól majd az Uptown Girl, és irány Hollywood, ugyanis az Amerikai Filmakadémiáról lesz szó.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11.000 főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11.319 hősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar Gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik minden, ez nem kis dolog ezt elérni. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Robbie Williams hamarosan, a folytatás pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösségé. Ez a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A New Radicals érkezik majd a hírek után, a You Get You What You Give-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul.

0: Tákoson és Csarodán lesz Isten tisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott porta napokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, hogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. A tűzoltók hétfőn délután fejezték csak be az utómunkálatokat Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület égett a vasúti sínek mellett. A vasárnap délelőtt keletkezett tűzben körülbelül 50 hektárnyi terület volt érintve. A Rétszilasnál felcsapott lángok több órára megbénították a vasúti forgalmat is. A pécsi fővonalon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek Sárbogárd és Simontornya között. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számít.

0: juthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: Come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

Best FM a legjobb zenék, a szerelemről énekelt nekünk Így reggel. Sasha és Sean Paul, ez volt az I'm Still in Love. Szép reggelt mindenkinek. Egyébként augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposok, és a következő órába pedig ellátogatunk méghozzá az atlétikai Európa bajnokságra, ahol történelmi ezüst érmet szerzett egy magyar sportoló. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, ugyanis ebből az órából van még hátra bőven. Itt lesz velem például majd Ansati az Always on Time-mal, a folytatás meg a Funkstar Deluxe-ré, az oldalukon ott van Bob Marley, ez a Sun is Shining most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és jön egy történelmi ezüstérem, amit az atlétikai Európa-bajnokságon szerzett meg egy 27 éves sportoló. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd például a Molokko, a Sing It Back-kel érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0630 384 3050.
0: A Best FM minden pillanatban

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen, ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tűzijáték, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi magyar ezüstérem született az atlétikai Európa-bajnokságon, egy 27 éves magyar sportoló szerezte. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebben az órában ébreszt minket majd Madonna, a Musical, no meg Rihanna, ugyanis az első az övé. Ez a Live Your Life!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa bajnokságon, ugyanis Windics Tóth Lilla Anna megszerezte a magyar atlétika történetének első érmét a női maratonfutás versenyszámban. Az első ezüstérmet 27 éves sportolónk rendkívül taktikus versenyzéssel, élete eddig legjobb eredményével 2 óra 27 perc és 21 másodperc alatt teljesítette és ért célba a második helyen, ezzel sporttörténelmet írva. A másik magyar sportolónk ebben a számban Szabó Nóra, aki sokáig a dobogó harmadik fokán volt, a negyedik helyen fejezte be egyébként a versenyt, a megmérettetés. Gratulálunk, lányok, ez egy hatalmas dolog. Windics Tóth Lilla Annának pedig hát ez egy óriási eredmény, úgyhogy innen is üdvözöljük és köszönjük szépen, hogy ezt a sikert nem csak magának, hanem nekünk, magyaroknak is megszerezte. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Madonna a Musical hamarosan, a folytatás viszont a Molokkói, szól a Sing It Back most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Fest FM a legjobb zenék, ez volt a King of My Castle, a folytatásban pedig jön egy olyan DJ szupersztár, akitől megszokhattuk, hogy teljesen őrült. Például egy hetet teljesen elhitette az emberekkel, hogy átműtette az arcát, közben pedig minden nap el volt maszkírozva, és így lépett az utcára, és így posztolt a social oldalaira. Bob Sinclair jön, és ez a Love Generation most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, és én hozom továbbra is a legjobb zenéket. Természetesen indul a Best hétvége, úgyhogy tübörögni fog például majd Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never is itt a Best FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. 2030-re megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tüci játék, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetek zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, méghozzá indul a Best hétvége. Itt lesz velem ebben az órában majd Tom Novi és Lima közöse is hangulatfelelősként a Now or Never, a kezdés pedig Anastasia-é. Ez a One Day in Your Life.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, hát a folytatásban táncolni is fogunk még hozzá. Gio Baccionak köszönhetően megnézhetjük, hogy milyen volt az olasz diszkóvilág a 90-es években. Ez a Funky Groove most itt a Besten. Együtt rádiózunk egészen délig.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van vasárnap, a névnaposok a Bencék, Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig mindjárt megyünk tovább, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem a Destiny's Child hamarosan majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a délelőtt utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és megpróbálom egy kicsit csillapítani mindenki étvágyát, hogy a vasárnapi ebédig gyorsan elpörögjön az idő. Ebben a segítségemre lesz például majd Shakira, ő a Lokát hozza, na meg itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata is, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrade Kft. Végzi, a konténerek üritéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a Cibbank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények. Akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holméktól, erre már nem lesz lehetőségük. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdőzi RT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Részletek a FEOL portálon.
3: Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható.
2: Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. De a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 10 és 19 fok közé hűl majd a levegő. A legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy napsoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
5: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
4: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége, bár a mai napot még ki kell, hogy élvezzük. A fele, egy picivel több, mint a fele még hátra van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Helmut, 11 óra, augusztus 23-a van, és hozom a legjobb zenéket is ebbe az órába, hogy a Best hétvége tudjon tübörögni. Jön hangulat felelősként Quest and Funny, és Akon most így első.
0: Best FM.

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Random Trip és a zene benned. Hát mindenkiben legyen most ott a figyelem a mai napon, főleg az ország útjain, ugyanis rengetegen indulnak el a hosszú hétvége lezárásaként. Szerintem mostanára már mindenki összecsomagolt, úgyhogy lassan bevágódik az autóba és irány-horány haza. Én pedig ehhez próbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd a Black Eyed Peas csapata és a Don't Punk With Your Heart, úgyhogy pattogunk majd egy hatalmasat. Most viszont egy szép dal, méghozzá egy rappertől. Tupac.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Loka Shakirától. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposak, Isten értesse őket, köszöntse fel mindenki a Bence ismerősét, és ebből az órából még van bizony hátra, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd a legjobb zenékkel, fogunk fotózkodni méghozzá Lady Gaga-val, ugyanis a Paparazzit hozom majd tőle.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stakabu, és nekem annyi időm maradt, hogy kicuccoljak a stúdióból, és becuccol Bénémet Dia, ugyanis egészen este 6 óráig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, mint ahogy minden este 2 órán keresztül a Night Shift csapatának jóvoltából. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és búcsúzom, mindenkinek kívánok szép vasárnap délután itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrade Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a CIP Bank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények, akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holméktól, erre már nem lesz lehetőségük. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal is sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tűzijáték, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt. Továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Már 800 megawatt fölött termel Paks, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok, vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
4: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
3: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol. Felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsongler bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néha ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgulódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor zivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, mindenkinek augusztus 23-a van, elmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a legjobb zenékkel készültem, hiszen már ebben az órában érkezik is Desdala a levél. Itt lesz Jerry Halliwell és a Look at Me, most pedig Britneyvel indítok, aki 2007-ben adta ki ezt a dalát. Jön a Gimme More!
0: Best FM!

FM a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott marad szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező áron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdók közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is a hasonló problémát jelenthet, a légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van, a kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, ugye a mosdók közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és italszervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra. Ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülő úton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A lábtérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A lábtér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye a nagyforgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor a kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha a nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenceket itt a Best

0: FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk a 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, ezért lassú a haladás. Aztán a 6-os főúton Pécs belvárosi József Attila utcai szakaszán a 198-as kilométernél közműszerelvények helyreállítási munkái kezdődtek, sávzárásra kell számítani a Balcs felé vezető oldalon. Kicsit távolabb az Atinai utcai szakaszon a 199-es kilométernél is sávzárás lassítja a forgalmat. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami sajnos napközben torlódást okozhat. Ami pedig a 12-es főutat illeti, Verőcén az Árpád úton, a 6-os kilométer környezetében csőtörés miatt felbontották a burkolatot, útszűkület lassítja a forgalmat. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, az egyórás hírek jönnek most, aztán hozom hamarosan az Oliver from Earth és Roy közösét is. Ez lesz az utolsó dal, és Justin Timberlake, na meg Timbaland közös dala is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrade Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a C-Bank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények. Akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holméktól, erre már nem lesz lehetőségük. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomolyfelhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A parlament elé kerülhet a klímatörvény, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, járványhelyzetet hirdetek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
3: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi Lászban, Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek, és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után és Best délután velem, Béli Mediával. Jó hétvégét mindenkinek, a folytatásban is érkeznek a legjobb zenék. Augusztus 23-a van egyébként, ma a Bencéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Justin Timberlake és Timbaland közöse pedig már bekészítve, ami óriási siker lett, hiszen 7 hétig vezette az amerikai Billboardot 100-at.
0: Best FM, a

FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként nagy Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelelme, közlekedési infokkal. Folytatjuk az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél az éjszakai órákban félpályás lezárás mellett dolgoznak. A 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Bicske és Óbarok között pedig a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk most a délután, itt a 2 óra, aztán jön Nagy Alis. Ez a dal már bekészítve, és Ékön is itt lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrade Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. 4 helyszínen, a CIP Bank mellett a római városrész 2 helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények. Akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holméktól, erre már nem lesz lehetőségük. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, hogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. A tűzoltók hétfőn délután fejezték csak be az utómunkálatokat Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület égett a vasúti sínek mellett. A vasárnap délelőtt keletkezett tűzben körülbelül 50 hektárnyi terület volt érintve. A Rétszilasnál felcsapott lángok több órára megbénították a vasúti forgalmat is. A pécsi fővonalon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek Sárbogárd és Simontornya között. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomolyfelhőkből futózápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papír sárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Én Béné Meddia vagyok. A Lonely-val megyünk tovább Ékön slágerével. Több európai országban, köztük Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában is első helyig jutott. Érdekesség, hogy az amerikai Billboard Hot 100-on csak a negyedik helyet ért el, miközben Európában óriási sikert aratott.
0: Best FM.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék, a szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodpercre sem kell kompromisszumot kötned, sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyig koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül, női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M31-es autópályán például az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával. Aztán az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-es kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Ami pedig az M44-es autóutat illeti, Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára? Október 9-10-11-én újra

0: Érkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

ezt a felmelegjobb zenék, a Spin Doctors, slágerét hallgattuk, ez volt a Two Princess, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, és mindjárt 3 óra van, Sean Kingston indítja a következő órát, most pedig Nellyvel folytatjuk a délutánt itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvénnyel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal is sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tűzijáték, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, hogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. De a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelek több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 10 és 19 fok közé hűl majd a levegő. A legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hát hello mindenkinek, Dunói Veres és a térség. Tudják, ez a 93.1 Best FM. A mikrofonnál Molek Csongor, együtt töltünk ma is 3 egész órát, és hihetetlen, hogy már a vasárnap délutánnál járunk. Pihentető, de tartalmas napot kívánok a folytatáshoz is. Sean Kingston-nál kezdünk, és szól a Beautiful Girls című dal.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
4: Say y'all!

Sport. 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas délutánt mindenkinek, remélem sokan itt vannak a Best-en. Megkészítve a legkirályabb zenék szokás szerint, a mikrofonnál Oleg Csongor, de most ünnepelünk. Augusztus 23-át írunk már, Farkas Fülöp, Szidónia, Teónia és Bence napja van ma. Nagyon boldog névnapot, aki más miatt ünnepel, születésnapja ma van például, Isten éltesse nagyon sokáig. 86 esztendeje megnyitották az egyes számú kőolajkutat, amely 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. És 253 esztendeje Mária Terézia aláírta a Zálogház alapító levelét, és ezzel létrejött a mai bizományi áruházvállalat jogelődje. A nap híres szülötteinek listáját szokás szerint megnézzük. 153 éve látott napvilágot Gőce Zoárd, matematikus. És 149 éve született Megyaszai István építész szakíró, aki elsősorban az erdélyi építészet elemeit használta fel. Akik a mai napon ünnepelnek Dunaújvárosban vagy a környéken, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Beyoncé énekel, és egy őszinte dal következik, az Irreplaceable.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki közlekedik, figyeljen és figyelmesen vezessen. Jó utat kívánok és balesetmentes kilométereket. Ugrunk egy picit messzebb először. Az 51-112-esre, ez a Makádi bekötő út, itt az 1-es kilométernél még heteken keresztül útszükületre kell készülni. Ehhez talán már hozzászoktak jó páran, akik erre közlekednek. Aztán az 51-343-ason a 0-es kilométernél a helyzet még nem változott, itt is útszükület van érvényben. És a 61-esen Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főúton a 0-es-1-es kilométernél még augusztus 28-áig számítani kell terelésre is. Útkarbantartási munkák miatt. Ha van egyéb infójuk közlekedéssel kapcsolatban, akkor jelezhetik nyugodtan 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, egy Daylight felvétele következik, a címe Grow is in the Heart.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, lazulós délutánt vasárnapra, főleg dunaújvárosi hallgatók, és segítünk a jó zenékkel, hogy még tartalmasabban teljen a nap. A mikrofonnál Molek Csongor, mi két órán keresztül hip-hoppal kezdünk mindjárt. 50 Cent-tel, és szól a Candy Shop.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fügefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Zajlik az atomerőmű teljes visszakapcsolása is. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet. Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére. A Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt három napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az észak-nyugati-északi szél helyenként megélénkül. Délután 24-31 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pörgetjük együtt a délutánt még a kedvenc dalokkal, hazai és külföldi vonalról hozom a slágereket. Itt a 93.1 Best FM-en, hiszen a kedvencekkel jelentkezem. Kedves dunaújvárosi hallgatók, a nevem Molek Csongor, és hozom a hasznos infókat is. 50 Cent-tel kezdünk most, meghallgatjuk a Candy Shop című dalt.
0: 93.1 Best FM.

93 egy Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenkit, így vasárnap délután, hát kellős közepét már túlléptük, kedves hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és holnap hétfő. Elméletileg marad a szép nyárias időjárás sok-sok napsütéssel, kevés gomoly felhővel, fátyol felhővel. És a csapadékkal kapcsolatban annyi infót említenek a hozzáértők, hogy elszórtan várható némi frissítő, zápor, gyenge zivatar egy-két területen a környéken. Még mindig a délnyugati a szél lesz többfelé erősebb mozgásban, és hajnalban 14-21 fok körül mérünk, a délutáni csúcs pedig 26-32 fok körül várható. A tűző napon továbbra sem ajánlott tartózkodni délelőtt 10 és délután 4 óra között, és ügyeljen mindenki a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. A vizet és az ásványvizet kell előnyben részesíteni, inkább kerüljék a cukros, alkoholos, koffeines italokat. Audion felvételét bekészítettem, és indítom is az I Will Love You Monday című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, folytatódott a múzeum leletmentése az alacsony vízzelés miatt különleges régészeti emlékeket produkáló Dunából, és a napokban újabb különleges kőemlékek bukkantak felszínre. Legutóbb például egy szenzációs szobor lelet kerülhetett a múzeumba, írja a dunaiváros.com hírportál. Az első új lelet egy szép sírkőtöredék volt. Még múlt héten az intézményt Vég András, dunaivárosi lakos értesítette a Duna egykori medrében található leletről. A római sírkő töredékének különlegessége, hogy az oldalfal mentén látható indadíszítés körül még az egykori zöldfestés nyomai is megmaradtak. Az elhunyt kiléte nem derül ki teljes pontossággal, annyi viszont megállapítható, hogy a sírkövet egy Marcus Aurelius nevű személy állítatta magának és talán családjának. Találnak jó pár fotót is a leletekről az említett portálon. Most a Scott Texas együttessel folytatjuk, és tőlük szól az Inner Smile című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en, Dunói Veresi hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, remélem velünk tartanak jó sokan még a folytatásban, igaz, már csak egy órát töltünk együtt, viszont a legkirályabb zenék a nap 24 órájában szólnak nálunk hazai és külföldi vonalról. A felvonást indítja mindjárt Sophie Alice Baxter.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csap le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt három napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta a 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a Államban. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Rekordot döntött júliusban a használt autó behozatal Magyarországon. Az erős forint árfolyamnak köszönhetően mintegy 16 ezer külföldi jármű kapott hazai rendszámot. A belföldi piac is pörög, a múlt hónapban több mint 85 ezer személygépkocsi cserélt gazdát. A statisztikák szerint az év első 7 hónapjában majdnem 600 ezer autó került új tulajdonoshoz, a szakértők pedig úgy látják, komoly esély van a tavalyi 922 ezeres éves forgalmi csúcs megdöntésére is. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az észak-nyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután 24-31 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen, ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdőzi RT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal is sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tüzijáték, hanem lézershó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezet tudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor esetek zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvencekkel garantáljuk a zenei változatosságot folyamatosan itt a 93.1 Best FM-en. Üdv mindenkinek, dunói veresi hallgatók, a neve Molek Csongor. És jelentkezem még 60 percen keresztül, hamarosan hozom a közlekedési infókat is, aki vezet, az figyeljen. Sophie Alice Baxtertől szól most a Get Our You.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, kedves dunói városi autósok. Lajos Mizse Kunszent Miklós összekötő úton az 52-11-esen számíthatnak lassabb haladásra, de már nem sokáig. Még félpályás lezárás is érvényben lehet útkarbantartási munkák miatt. És amit már említettem, hogy a 61-esen végzik még a munkálatokat, Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főúton a 01-es kilométernél terelésre kell készülni még augusztus 28-áig sávlezárás miatt. Jelezzék kérem, ha van egyéb tapasztalat, 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk. Zenél a folytatásban a Black Machine és szól a Jazz Machine című felvételük itt a Besten.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, szeptemberben nyílhat majd az új oktatási intézménye a Dunakit Centernek, és a speciális nevelési igényű gyerekek oktatását, nevelését vállaló bázis kialakítása már célegyenesbe fordult, de még akadt tennivaló bőven a közösségépítés terén is. Az elmúlt hónapokban végezték folyamatosan a tereprendezési és engedélyezési munkálatokat, és rendre haladnak a bemeneti vizsgálatok és a felmérések is. Van fent videós tartalom egyébként ezzel a kapcsolatban a dunaiveres.com hírportálon. Egy fiú csapattal folytatjuk, a Blue együttes egyik legsikeresebb felvételét bekészítettem, igen érzelmes a dal. Hát a fő téma természetesen a szerelem és az egymáshoz való ragaszkodás, viszont megjelenik a slágerben a bizonytalanság, vagy éppen a hiányérzése is. Indítom a One Love című felvételt itt a Best.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom vasárnapra, kedves hallgatók, hát lenyomtunk majd 3 egész órát, igen jó hangulatban, ahogy szoktuk egyébként általában. Köszönöm szépen a figyelmet a Sweetbox felvételével, a címe Everything's Gonna Be Alright. További kellemes késő délutánt kívánok, kora estét lassan-lassan és jó pihenést. Holnap hétfő, és kollégám jelentkezik majd Hársfai István délután 3 órától. Molek Csongort hallották, a legjobbakat. Everything.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. A tűzoltók hétfőn délután fejezték csak be az utómunkálatokat Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület égett a vasúti sínek mellett. A vasárnap délelőtt keletkezett tűzben körülbelül 50 hektárnyi terület volt érintve. A Rétszilasnál felcsapott lángok több órára megbénították a vasúti forgalmat is. A pécsi fővonalon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek Sárbogárd és Simontornya között. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelek több felé kísérhetik élénk széllökések, hajnalra 10 és 19 fok közé hűl majd a levegő, a legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György-hegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillange és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, itt a vasárnapi rezidensünket, DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
0: Best

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagy H-val, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance musokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és ami

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrade Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a CIP Bank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények, akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holméktól, erre már nem lesz lehetőségük. Különleges légköri jelenséget örökített meg a MET figyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, hogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. A tűzoltók hétfőn délután fejezték csak be az utómunkálatokat Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület égett a vasúti sínek mellett. A vasárnap délelőtt keletkezett tűzben körülbelül 50 hektárnyi terület volt érintve. A Rétszilasnál felcsapott lángok több órára megbénították a vasúti forgalmat is. A pécsi fővonalon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek Sárbogárd és Simontornya között. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ezerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Az időjósok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomolyfelhőkből futó zápor esetek zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél, nyugaton pedig az északias szél erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, délután 25 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamos energia hálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György-hegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég, a hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken, a részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a Mohu üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenékküszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a Mohuval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 000 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta. Az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, hát ez a 4 nap is véget ért, legalábbis nagyon sok embernek véget ért ez a 4 nap, van, aki ezért kevesebbet volt otthon. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenékkel elköszönünk a vasárnaptól, jön most a Maroon 5, ez a Payphone.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagymamájának tett ígéret miatt Will Smith, amikor zenét, rappert, szöveget írt, akkor soha sem hangzott el csúnya szó. Mert hogy a nagyi egyszer megtalálta a jegyzetfüzetet, persze tele volt rágárkodással, és hát megmondta, hogy kisfiam, így nem szabad beszélni. Will Smith ezt betartotta, és mit ad Isten, csúnya szavak nélkül is lehet menő, na meg persze sikeres az ember. Jön a Boom Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és oké, hogy vasárnap este van, oké, hogy 8:30 már elmúlt, és tudom, hogy nagyon sokan már készülődnek a hétfőre, készülődnek a pihenésre, de a következő dal annyi régi, gyönyörű szép emléket fog előhozni, hogy szerintem nagyon sokan nekiállnak majd, és egy kicsit partiznak a szobába, vagy éppen ahol hallgatnak minket, hogyha autóba ültök, akkor ne szálljatok ki, jó? Jön a Freemasons és az Unin White-t.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek 2026 nem volt egy olyan erős éve, hiszen elkapták ittas vezetéssel, megcsípte egy kullancs, úgyhogy lime-kóros lett, plusz a biztonság kedvéért, hogyha ez eddig nem volt elég, akkor még a házassága is úgy néz ki, hogy romokban van. Pontosabban az asszony már annyira nem bírja ezt az életvitelt. Justin Timberlake-ről van szó, jön a Can't Stop the Feeling. I got this

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy örök klasszikus, ami olyan, mint a Bud Spencer filmek. Sok ilyen dal van, de ez is közéjük tartozik. Nagyjából 100 év múlva is hallgatni fogjuk, 100 év múlva is dúdolni fogjuk a szöveget, mert ennyire, de ennyire jó. Jön Coolio, ez a See You When You Get There.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgáz kutatás. Magyarországon nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak, és nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikin 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 1 óra már a levesbe, viszont van még 3 telepakolva a legjobb zenékkel. Egy kis keleti hangulattal kezdünk, jön Arash és Rebecca és a Temptation.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék mosolyogni a világra, mert akkor a világ visszamosolyog ránk. Érkezik a 90-es évek egyik legnagyobb svéd slágergyárosa, akik ezzel a dallal garantáltan előzik a szürke fellegeket, úgymond a fejünk fölül. Nyissuk ki a szívünket a pozitív energiáknak, és engedjük be az Ace of Base, hiszen jön a Life is a Flower.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, aminek tutira, hogy mindenki teletorokból énekli a dalszövegét, még akkor is, hogyha magyar, de hát egy igazi ikon, egy igazi legenda szerepel benne. Curtis és Charlie, maradunk végig. Nem kell magyarázni, csak hallgatni. Előtte viszont még beférkőzött ide a Gorillaz és a Dare.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nagyon kevesen tudták, hogy a következő dal fülbemászó refrénjét egy 1983-as diszkó klasszikus ihlette. Michael Gray aztán annó fogta, és a régi mintát rátette egy zseniális, lüktető house alapra, és megírta az évtized egyik legnagyobb világslágerét. Ennyi, nem kell más, így kell csak csinálni, lazán és könnyedén. Jön a The Weeknd!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt itt az ide, hogy érkezzen egy olyan dal, ami egy igazi pop történeti kuriózum, amit a reketes, dögös hangzás miatt a mai napig rengetegen Alanis Morissette-nek hisznak, pedig nem ő, hiszen ő Meredith Brooks, és érkezik a Bitch!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik képzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és terasza egy nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és Ace Ventura-t idézve, fél idő, puff. Na, viszont 10 óra után nyugalom, mert nagyon jó zenékkel érkezem most is, például Neri Furtadóval jön a Turn of the Light.
3: Ez a Night

0: hogy akarod.
1: Ezt nefem a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kérem szépen, holnap Bertalan névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alberteket, az Alíciákat, az Alízokat, a Bartalokat, kérem szépen a Mikélákat, a Taksonyokat, az Erzsébeteket, a Jonatánokat, és hogyha még nem végeztünk, akkor még a Szilvánuszokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtok vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok. Holnap reggel az legyen az első, hogy felköszönsd, és pont Janet Jackson, Together Again, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek a tanításait szerintem az iskolába is be kéne vinni. Ő nem más, mint Bob Marley, aki mindig azt hangsúlyozta, hogy nem az a lényeg, hogy mit van, hanem hogy hogy élsz, hogy kikkel élsz, hogy legyen család, hogy legyen szeretet, hogy legyen bizalom, és legyen kihez szólni. Nagyon nagy igazság, és szerintem mostanában nagyon sokan elfelejtették sajnos. Jön a Jamin!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, aki egy az, hogy olyan gyönyörű volt, hogy leírni nem lehet. A kettő, hogy annyira tehetséges volt, hogy az egyetlen előadó volt valaha is, aki Tupac fel akart kérni egy közös koprodukcióra. Bizony, tehát ez azért jelent valamit. Ő nem más, mint Aaliyah, aki sajnos már nincs köztünk, ugyanúgy, mint Tupac, ő sincs köztünk. Jön a Try Again! Long time, long time.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bebizonyította, hogy nem kell, de nagyon nem kell nagyon sokat foglalkozni a dalszöveggel, mert hogyha megvan az a kellő mondat, ami megfogja az embereket, akkor egyszerűen nincs hátra, csak előre, és tudja, hogy világslágert kapunk. Ez a Bahamen és a Who Let the Dogs Out, ugye?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném jelezni, hogy elindul augusztus utolsó előtti hétvégéjének utolsó órája. Bizony, na, és mivel kezdünk? Hát persze, hogy Junior Jack-kel. Jön a Stupid Disco.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, hát a biztonság kedvéért melegebb lesz, mint most a hétvége utolsó két napján. Jaj, de jó ez nekünk. 17 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, és egy kis felhő az égen, viszont semmi más, semmi front, semmi szél, úgyhogy még egy picit kiélvezhetjük ezt a nyarat, legalábbis az utolsó erejét, az utolsó fénysugarait. Na, erről ennyit, jön Aszvád és a Shine a folytatásba.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az örök ifjú, az örök gyönyörűség, aki csak egy vasalót és egy gyümölcskosarat kér a szigeten. Hölgyemény, aki nem más, mint Kylie Minogue, és az On a Night Like This. Tessék értékelni, hogyha valaki ilyen normális.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, bár késő van, de akkor is nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezeket az oldalakat megkeresni, ezeket az oldalakat lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik hozzánk Wanti és Kulti közösen. Ez a The Magic Key. Ho! Listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Bár akkor én már egy évvel idősebb leszek, de hát ez van, az időt nem lehet megállítani. Na, nem is akarok fröcsögni, mert késő van már. Köszi, hogy együtt voltunk, találkozunk jövő héten. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Where the Moo Moo mate.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a Petszom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna